Agas pani fala, hauzi ayuki pung taratari, sandok seri, angangi thoram.